szép lassan tele vagy velem. Teljesen egyben már a kezed a kezem. Zakató, lúgató, csapol a szemem. A szó, amit keresel, az végül is a szem köz. Jó ez így kint, meg bent, ketten, hat szem köz. Most a szemed a szemem. Csak egy szavunk legyen, és az legyen a legyen. Nem agyalok a lelked, milyen érdekes lehet. Mert veled semmitől sem félek, ez zene. A tüdők rég feladták, hogy védekezzenek. Úgyhogy lassan be kéne, lélegezzelek.